zavili, ni smihani. Ma jasen je dan, zajno grem van, dobra san okna, dobar je dan, čista košulja.